ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

Fűtől fülig Fan FM. FM 87.6.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. Én hosszám, még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: sláger.
1: Minden sláger.
0: Nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
1: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
0: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszer.

0: magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem a tervek szerint halad az Európai Unió leválása az orosz energiáról. Brüsszel eredetileg 300 milliárd eurónyi beruházással számolt. A tagállamok azonban eddig ennek kevesebb, mint ötödét, mindössze 54 milliárd eurót különítettek el. Az Európai Számvevőszék szerint a Repower EU program lendületet vesztett, és a jelenlegi ütem mellett nem teljesülhetnek a kitűzött célok. Az uniós terv szerint új energiaforrásokra, megújuló energiára és a tagállamok közötti hálózatok fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy Európa megszüntesse az orosz energiafüggőséget. A számvevők szerint azonban a nemzeti programok többsége nem tartalmaz konkrét intézkedéseket a célok teljesítésére. A jelentés ezért sürgeti a beruházások felgyorsítását és a Repower EU újraindítását. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint idén 1,2%-kal nőhet a világ szénkereslete, és elérheti a 8,94 milliárd tonnát. A háttérben elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. A Hormuzi szorosan akadozik az olaj- és cseppfolyósított földgáz szállítás, emiatt megugrottak az energiaárak. Ez több országot arra ösztönöz, hogy a gázerőművek helyett ismét nagyobb arányban használjon szenet az áramtermeléshez. Szakemberek szerint miközben világszerte gyorsul a zöld átállás, a geopolitikai válság miatt újra rekord közelbe kerülhet a világ egyik legszennyezőbb energiaforrásának felhasználása. Elhúzódik a kormányválság, Nikos Ordán államfő várhatóan szeptember 19-ig elhalasztja az új miniszterelnök kijelölését, és a pártokkal tervezett egyeztetések is elmaradhatnak. A döntés mögött az áll, hogy egyelőre nincs meg a szükséges parlamenti többség az új kormány kialakításához. A korábbi koalíciós pártok nem tudtak megállapodni, miközben a Nemzeti Liberális Párt nem támogatna egy szociáldemokrata párt vezette kormányt. Az államfő és az RMDS pedig nem számol a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival. Továbbra is Luca Niculescu a támogatott jelölt, de az elnök nem akar újabb sikertelen kormányalakítási kísérletet. A halasztással időt nyerne a háttéralkukhoz. A Nikos Ordán vezette munkacsoport ugyanis a napokban Finnországba, majd szeptember 19-én az Egyesült Államokba utazik az ENSZ közgyűlésére. Mérlegelik az előrehozott parlamenti választás lehetőségét, írja a politikai forrásokra hivatkozva a Stirpe Source. A portál szerint a parlamenti pártok vezetői között hallgatólagos egyetértés alakulhatott ki arról, hogyha nem sikerül működőképes kormányt létrehozni, az előrehozott választás jelentheti a kiutat a politikai pad helyzetből. A végső döntés azonban az államfő Nikos Ordán kezében van. Az elnöknek kell eldöntenie, hogy tesz-e újabb kísérletet a kormány alakításra, vagy megnyílik az út az előrehozott választás előtt. Sajtóhírek szerint a pártok vezetői egyelőre nem akarják magukra vállalni a döntést, így a következő lépés elsősorban az államfőtől függ. A Románok Egyesüléséért Szövetség fölényesen csaknem 40%-kal nyerné meg a parlamenti választásokat, amennyiben most tartanák a szavazást. Derül ki az Inscope Research legfrissebb felméréséből. A második helyen a szociáldemokrata párt, a PESZEDE áll 18,7%-kal, míg a Nemzeti Liberális Párt 16,3%-ot kapna. A liberálisok támogatottsága május óta 4%-ponttal esett vissza. A Mentsétek meg Romániát szövetsége 9, az RMDS pedig 5,5%-on áll. A biztos szavazók körében az AUR támogatottsága már a 40%-ot is meghaladja. Az Inscope vezetője szerint a hosszantartó politikai válság elsősorban a korábbi kormánykoalíció pártjait gyengíti. Az AUR közben továbbra is stabilan 40% körüli támogatottságot élvez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos idő várható, és tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 4-8 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 29, helyenként a 30 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4 lej 29 banért a Lidl Plusszal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
4: Reklámot hallottak.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszelek bolognai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
4: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
5: Spectrum, British Council. Vantage Premium Member.
6: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
7: Reklámot hallottak!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem a tervek szerint halad az Európai Unió leválása az orosz energiáról. Brüsszel eredetileg 300 milliárd eurónyi beruházással számolt. A tagállamok azonban eddig ennek kevesebb, mint ötödét, mindössze 54 milliárd eurót különítettek el. Az Európai Számvevőszék szerint a Repower EU program lendületet vesztett, és a jelenlegi ütem mellett nem teljesülhetnek a kitűzött célok. Az uniós terv szerint új energiaforrásokra, megújuló energiára és a tagállamok közötti hálózatok fejlesztésére lenne szükség ahhoz, hogy Európa megszüntesse az orosz energiafüggőséget. A számvevők szerint azonban a nemzeti programok többsége nem tartalmaz konkrét intézkedéseket a célok teljesítésére. A jelentés ezért sürgeti a beruházások felgyorsítását és a Repower EU újraindítását. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint idén 1,2%-kal nőhet a világ szénkereslete, és elérheti a 8,94 milliárd tonnát. A háttérben elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. A Hormuzi szorosan akadozik az olaj és cseppfolyósított földgáz szállítás, emiatt megugrottak az energiaárak. Ez több országot arra ösztönöz, hogy a gázerőművek helyett ismét nagyobb arányban használjon szenet az áramtermeléshez. Szakemberek szerint miközben világszerte gyorsul a zöld átállás, a geopolitikai válság miatt újra rekord közelbe kerülhet a világ egyik legszennyezőbb energiaforrásának felhasználása. Elhúzódik a kormányválság, Nikos Ordán államfő várhatóan szeptember 19-ig elhalasztja az új miniszterelnök kijelölését, és a pártokkal tervezett egyeztetések is elmaradhatnak. A döntés mögött az áll, hogy egyelőre nincs meg a szükséges parlamenti többség az új kormány kialakításához. A korábbi koalíciós pártok nem tudtak megállapodni, miközben a Nemzeti Liberális Párt nem támogatna egy szociáldemokrata párt vezette kormányt. Az államfő és az RMDS pedig nem számol a Románok Egyesüléséért Szövetség szavazataival. Továbbra is Luca Niculescu a támogatott jelölt, de az elnök nem akar újabb sikertelen kormányalakítási kísérletet. A halasztással időt nyerne a háttéralkukhoz. A Nikos Ordán vezette munkacsoport ugyanis a napokban Finnországba, majd szeptember 19-én az Egyesült Államokba utazik az ENSZ közgyűlésére. Mérlegelik az előrehozott parlamenti választás lehetőségét, írja a politikai forrásokra hivatkozva a Stirpe Source. A portál szerint a parlamenti pártok vezetői között hallgatólagos egyetértés alakulhatott ki arról, hogyha nem sikerül működőképes kormányt létrehozni, az előrehozott választás jelentheti a kiutat a politikai padhelyzetből. A végső döntés azonban az államfő Nikos Ordán kezében van. Az elnöknek kell eldöntenie, hogy tesz-e újabb kísérletet a kormány alakításra, vagy megnyílik az út az előrehozott választás előtt. Sajtóhírek szerint a pártok vezetői egyelőre nem akarják magukra vállalni a döntést, így a következő lépés elsősorban az államfőtől függ. A Románok Egyesüléséért Szövetség fölényesen csaknem 40%-kal nyerné meg a parlamenti választásokat, amennyiben most tartanák a szavazást. Derül ki az Inscop Research legfrissebb felméréséből. A második helyen a szociáldemokrata párt a PESZEDE áll 18,7%-kal, míg a Nemzeti Liberális Párt 16,3%-ot kapna. A liberálisok támogatottsága május óta 4%-ponttal esett vissza. A Mentsétek meg Romániát szövetsége 9, az RMDS pedig 5,5%-on áll. A biztos szavazók körében az AUR támogatottsága már a 40%-ot is meghaladja. Az Inscop vezetője szerint a hosszantartó politikai válság elsősorban a korábbi kormánykoalíció pártjai gyengíti. Az AUR közben továbbra is stabilan 40% körüli támogatottságot élvez. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos idő várható, és tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 4-8 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 29, helyenként a 30 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 11-e van péntek, Fülig zenékkel kísérletezünk, illetve kísérletet teszünk arra egészen pontosan, hogy megalapozzuk a közelgő hétvége igazán jó ritmusát, és természetesen azon vagyunk, hogy ebben az órában is már mindenki megkapja a magáét, ha nem is egészben, akkor legalább részben, mert osztozunk ezen is, mint a reggeli kávén. Ha a kedvük van, tartsanak el a folytatásban is.

0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29 lej 99 bani, valamint a 100 darabos Albio szódabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9 lej 99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

4:9 van, jó reggelt kívánok a mai napon Teodóra nevű hallgatóinknak. Kívánok egy nagyon boldog névnapot. Ma van szeptember 11-e, 25 éve 2001-ben támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a tornyokba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en hunytak el. Szintén a mai nap kapcsán említem, 1945-ben született Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek a beceneve Der Kaiser volt, azaz a császár. 1063-ban csatába menet belehalt sérüléseibe Enső Béla, magyar király. Az írországi Drogheda városában az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek, mindez 1649-ben történt. Oliver Cromwell, a köztársasági államtanács vezető alakjának parancsára. 1690 Enső Béla, magyar király. Az írországi Drogheda városában az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek, mindez 1649-ben történt. Oliver Cromwell, a köztársasági államtanács vezető alakjának parancsára. 1697-ben az Entai csatában

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Az elmúlt napokhoz képest a legfrissebb mérés szerint egészen barátságos a ma reggeli időjárás. Jelenleg már 10 Celsius fokot mérnek, és hogyha minden az előrejelzés szerint alakul, a csúcsérték akár a 28-29 fokot is elérheti.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz Fresh Fish Today zsigerelt aranykeszeget 100 gramonként 4,29 banért a Lidl Plus-szal, valamint XXL csontozott csirke mellett 100 gramonként 2,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
6: Reklámot hallottak.

0: Jól eső érzés a mögöttünk lévő nyár emlékeit idéző fesztivál karkötőkre tekinteni a csuklónkon, de konkrétan egészségügyi kockázatot jelent ezek hónapokig vagy évekig tartó viselése. Mikrobiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a tartósan hordott textil karkötőkön milliós nagyságrendben halmozódnak fel a baktériumok és a gombák. Zuhanyzáskor, ugye kézmosáskor vagy izzadáskor a szövet átázik, a lassan száradó meleg és nedves környezet pedig tökéletes meleg ágya a kórokozóknak. A karkötő alatt kidörzsölődő bőrön keresztül a baktériumok könnyen a szervezetbe juthatnak, ami bőrfertőzést, kiütéseket, vagy a kézről az ételbe kerülve akár ételmérgezést is okozhat. A szakemberek inkább azt javasolják, hogy a rendezvények után vágjuk le ezeket, a gyűjtők pedig fali dekorációként vagy emlékdobozban őrizzék meg azokat a csuklójuk helyett. A műanyag karszalag ugyan sokkal higiénikusabb, mint a textil, de a tartós hónapig akik tartó viselése ennek sem teljesen kockázatmentes, ugyanis mögötte megreked a kosz, tehát a műanyag pánt és a bőr közötti szűkrésbe beülhet az izzadság, a por és az elhalt hámsejtek. Ha szorosan van rögzítve, a bőr nem tud alatta megfelelően szellőzni. A műanyag élesebb szélei vagy a műanyag melegben történő tapadása kidörzsölheti a bőrt, ami irritációhoz, esetleg bőrgyulladáshoz is vezethet. A műanyag karszalagát nem tenyészti úgy a baktériumokat, mint a textil, de mindennapi ékszerként hordani a bőr szellőzése miatt ezt sem javallott. Helyette járjunk továbbra is rendezvényekre, társaságba, emberek közé, és szerezzünk új élményeket. Ezeket halmozzuk, ne a karkötőket.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

Nyújtsa fel a kezét, aki konkrétan turizmusban vagy szállásadó helyen dolgozik. Köszönöm, rendben van, azokhoz most nem szólok már csak azért sem, mert senkit nem szeretnék megbántani. Gondoltak bele, hogy a legnagyobb irónia, hogy egy hotel simán költ vagyonokat matracra, ágyneműre, fürdőszobára, dizájnra, majd a reggeli első élményét egy 800 lejpel kilogram helyett 40 lejpel kilogram kategóriás kávéval intézi el, a legtöbb vendégnek ezzel elrontva a napját. Holott, ha egy mondjuk magasabb árkategóriás, jó minőségű kávé használatával egy jól beállított automata egészen finom kávét tudna felkínálni a vendégeknek, akiknek a zöme általában a napját egy jó, igazán finom kávéval indítaná el, és nyilván nem úgy kellene valahogy ezt kitenni, hogy egy 3 literes termoszban órákig áll a kávé, ami természetesen szinte óra alatt oxidálódik, és nyilván más lesz már az íze. Arról nem beszélve, hogy a vizet is jól meg kellene nézni, hogy mit választunk, illetve nagyon fontos lenne mindig tisztán tartani a kávéautomatákat, főleg, hogyha tejet is használnak. Egy hotelben a filter kávé plusz a termosz az különösen veszélyes műfaj. Az első csésze még lehet teljesen vállalható. A harmadik órája melegített példány viszont már egy kávé ízű büntetés.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolognai lazanyéra 16,79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7,49 baniért, valamint az 1 kg-os Doncafé szemes kávéra 48,99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A kerékpárosok szabálytalanságai vezetik a baleseti statisztikákat Hargita megyében. Az év első 8 hónapjában történt 71 súlyos közúti szerencsétlenség, több mint egy harmadáért a biciklisek a felelősek, írja a Maszol. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott adatok szerint január és augusztus között 10 ember vesztette életét, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben megsérültek az utakon. A balesetek legfőbb kiváltókai a kerékpárosok szabálytalanságai, amelyek mögött gyakran az ittas vezetés áll, ezt pedig a gyors hajtás követi. A hatóságok adatai szerint a könnyebb kimenetelű balesetek száma kissé csökkent az előző évekhez képest, ám a rendőrség így is több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabott ki az éveleje óta, és csaknem 2100 jogosítványt font be a szabályszegők aderenciájának megfékezésére. Románia idén megelőzheti Spanyolországot, és az Európai Unió negyedik legnagyobb gabonatermelőjévé válhat. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a hazai gazdák mintegy 23,6 millió tonna gabonát takaríthatnak be 4,7 millió hektárról. A termésből 12,2 millió tonna búza, 7,5 millió tonna kukorica, valamint 3,2 millió tonna árpa lehet. Bár ez 1,1 millió tonnával kevesebb a tavainál, Spanyolországban a kedvezőtlen időjárás miatt ennél is nagyobb visszaesés várható. Az uniós rangsort Franciaország, Németország és Lengyelország vezeti. 2026. augusztusa volt az eddigi mérések szerint a legmelegebb hónap a Földön, Holdversenyben 2023. júliusával. Az Európai Unió Copernicus éghajlatfigyelő szolgálata által közzétett adatok szerint múlt hónapban a globális átlagos léghőmérséklet elérte a 16,96 Celsius fokot, ami 1,65 Celsius fokkal magasabb az 1850 és 1900 közötti iparosodás előtti viszonyítási időszaknál. 2026. augusztusa volt az első hónap 2025. novembere óta, amikor a globális átlag hőmérséklet 1,5 Celsius fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet, vagyis a párizsi klímaegyezményben rögzített határértéket. Az idei augusztusban az európai szárazföldek felett az átlag hőmérséklet 20,26 Celsius fok volt, így az elmúlt hónap a mérések kezdete óta a negyedik legmelegebb augusztusnak számít. A Copernicus szerint a múlt hónapban a sarkvidékeken kívüli óceánok átlag hőmérséklete is rekordot döntött a globális felmelegedés miatt. A mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár időközönként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 28-29 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája pénteki kiadásban. Nagyon sok fülig zenét készítettem elő, valamiért Bruno Mars, Risky Daria mindenképpen gyúródik az óra elejére, de én valami pörgősebbel gondoltam nyitni egy újabb 60 perces blokkot, és bízom benne, hogy meg is találom. Érdekességként említem, hogy a most következő dal, a Move Into the Sun, a nyár egyik legnagyobb slágere, tulajdonképpen részben bár, de AI kompozíció.

0: Two-Girl Email Angel, valamint Ultra Nate és a Move Into the Sun. A dal alapjait tulajdonképpen egy magyar, azt hiszem, hogy hobby DJ, aki Email Angel név alatt fut TikTokon, rakta össze, aztán Hogel hozzányúlt és lett belőle az, amit az imént hallottak. Az elmúlt nyáron nagyon sokat ment ez a dal, rengeteg ilyen social media felületen megjelenített kis videóban van benne, és nyilván táncolnak az emberek rá, mint az őrültek, és ez jó. A most következő dal is egy AI segítette kompozíció, Josh Favaz nyúlt hozzá Madonna Like a Prayer című mega klasszikusához, és olyannyira sikerré tette a dalt nyilván a mesterséges intelligencia segítségével, hogy bekerült az ausztrál top listába, így aztán úgy döntöttek a zenéket kezelő hatóságok, hogy ezek a dalok már nem szerepelhetnek top listába, már csak azért is, mert javarészt nem ember által készített és kidolgozott dallamokról van szó. Persze a végeredmény az teljesen táncolható.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piroskápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi nyílt.

0: fürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anna-tó környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában. Az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a szat.cseke.ro oldalon lehet.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban.
1: Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sevszelek bolognai lazanyéra 16,79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7,49 baniért, valamint az 1 kg-os Doncafé szemes kávéra 48,99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Running Festival Csíkszereda miatt szeptember 12-én szombaton útlezárásokra kerül sor a városban. A csíki transzjáratai reggel 10 és délután 3 óra között a megszokottal eltérő útvonalakon közlekednek. Érintett a 0-as, az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, valamint a 10-es számú járat. Az említett autóbuszok a visszafele is a módosított útvonalon közlekednek. A Csíki Transz felhívja a figyelmet, hogy az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes változásokat. Ugyanakkor a Running Festival Csíkszereda szervezői arra kérik a csíksomjói kegytemplomban 10:30-kor kezdődő Mária napi misére készülőket, hogy lehetőleg gyalog induljanak a templomba. Ha mégis autóval közelítik meg a helyszínt, vegyék figyelembe, hogy csakis a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a kegytemplom parkolójába.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forteval. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal. Extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék. Lézershow. Óriás papagájshow. És arab televízió. Szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén, Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
4: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A kerékpárosok szabálytalanságai vezetik a baleseti statisztikákat Hargita megyében. Az év első 8 hónapjában történt 71 súlyos közúti szerencsétlenség, több mint egyharmadáért a biciklisek a felelősek, írja a Maszol. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott adatok szerint január és augusztus között 10 ember vesztette életét, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben megsérültek az utakon. A balesetek legfőbb kiváltókai a kerékpárosok szabálytalanságai, amelyek mögött gyakran az ittas vezetés áll, ezt pedig a gyors hajtás követi. A hatóságok adatai szerint a könnyebb kimenetelű balesetek száma kissé csökkent az előző évekhez képest, ám a rendőrség így is több mint 24 000 közlekedési bírságot szabott ki az éveleje óta, és csaknem 2100 jogosítványt font be a szabályszegők adherenciájának megfékezésére. Románia idén megelőzheti Spanyolországot, és az Európai Unió negyedik legnagyobb gabonatermelőjévé válhat. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a hazai gazdák mintegy 23,6 millió tonna gabonát takaríthatnak be 4,7 millió hektárról. A termésből 12,2 millió tonna búza, 7,5 millió tonna kukorica, valamint 3,2 millió tonna árpa lehet. Bár ez 1,1 millió tonnával kevesebb a tavainál, Spanyolországban a kedvezőtlen időjárás miatt ennél is nagyobb visszaesés várható. Az uniós rangsort Franciaország, Németország és Lengyelország vezeti. 2026. augusztusa volt az eddigi mérések szerint a legmelegebb hónap a Földön, Holtversenyben 2023. júliusával. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatfigyelő szolgálata által közzétett adatok szerint múlt hónapban a globális átlagos léghőmérséklet elérte a 16,96 Celsius fokot, ami 1,65 Celsius fokkal magasabb az 1850 és 1900 közötti iparosodás előtti viszonyítási időszaknál. 2026. augusztusa volt az első hónap 2025. novembere óta, amikor a globális átlag hőmérséklet 1,5 Celsius fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet, vagyis a párizsi klímaegyezményben rögzített határértéket. Az idei augusztusban az európai szárazföldek felett az átlag hőmérséklet 20,26 Celsius fok volt, így az elmúlt hónap a mérések kezdete óta a negyedik legmelegebb augusztusnak számít. A Kopernikusz szerint a múlt hónapban a sarkvidékeken kívüli óceánok átlag hőmérséklete is rekordot döntött a globális felmelegedés miatt. A mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár időközönként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 28-29 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája, már 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 28-ig meg sem állunk, igen-igen kellemes ez az őszelei pénteki nap, érdemes abban gondolkodni, hogy mondjuk kinti programokat szervezzünk délutánra, nem másért, de a következő napokban folyamatos lehűlés kezdődik, vasárnapra mindössze 17 Celsius fokot vetítenek előre, de ne ugorjunk ekkorákat. The Bausa, BB Rexa, David Guetta, Doechii, Pink Panthers, Zara Larsson, Sugar Ray, és még sokan mások gondoskodnak a jó hangulatról. Tartsanak velünk!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Örökbefogadó nyílt napot tartanak szeptember 13-án vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhelyen, hogy a gondozásukban lévő kutyák szerető és felelősségteljes gazdikra találjanak. A nyílt nap keretében a látogatóknak lehetőségük lesz személyesen is megismerni a menhely négylábú lakóit, közös sétára vinni őket és megtalálni a család hűséges kedvencét. A menhelynek jelenleg számos különböző korú és karakterű lakója van, a játékos kölyköktől, fiatal kutyáktól egészen a nyugodt felnőtteken át az idősebb, állandó otthonra vágyó kutyákig. A nyílt napra szeptember 13-án vasárnap délután 1 és 3 óra között kerül sor a városi menhelyen, a korábbi Pro Animália szomszédságában.
0: Közérdekű hirdetést hallotta.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Fun FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Több mint 3,5 évtizeddel ezelőtt, 1990. szeptember 10-én hallhatta először a világ az AC/DC ma már legendás slágerét, a Thunderstruckot, amelyet a banda The Razor's Edge című albumának beharangozó kislemezeként dobott piacra. A dal minden idők egyik legismertebb gitárintrójával büszkélkedhet. A Billboard Hot Mainstream Rock Tracks listáján az 5. helyig jutott, majd 2010-ben a Triple M rádió állomás Ultimate 15 Rock Songs top listáján az 1. helyet szerezte meg. Az 5. helyen egyébként csak AC/DC dal állt, ez 1990-ből a Thunderstruck.

0: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro.
1: Reklámot hallottak!

11 múlt 5 perccel ünnepelni hívom önöket. 1965-ben ezen a napon született Harlemben Richard Melville Hall, ismertebb nevén Moby, egyébként a művész nevét távoli rokonáról, a Moby Dick szerzőjéről, Herman Melville-ről kapta, és a későbbiekben az elektronikus zene egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Mint érdekesség említem, a világhírnév fele való áttörést 1999-es Play című albuma hozta meg számára, amelyen az elektronikát gospel és blues mintákkal ötvözte, ezt hamarosan hallani is fogják a bejátszásra előkészített dalban, egyébként egyszerre jövőbe mutató és mélyen emberi hangzást teremtett Moby. A Play szinte minden egyes dala feltűnt valamilyen filmben, reklámban vagy tévéműsorban, így a zenetörténet egyik leggyakrabban licenszelt albumává vált. Erről játszom a folytatásban a Porcelain-t.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

3:45 múlt 2 perccel, remekül alakul a mai nap időjárása, már 18 fokot mérnek, még 10 fokot ráteszünk és meg lesz a napi csúcs, de ha már a számoknál tartunk, van egy dátumom és van egy jó kis dalom, üljünk fel a nosztalgia vonatra. 1976-ban a Casey and the Sunshine Band Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty című dala felért az amerikai kislemezlista élére, ezzel szerezve meg az együttes harmadik number one slágerét az államokban. Egyébként a dal a tengeren túlon is sikert aratott, és a 22. helyig jutott az Egyesült Királyságban, bebizonyítva, hogy a Casey and the Sunshine Band magával ragadó energiája nem ismer határokat. Kérdés az, hogy a 76-os dal 2026-ban is működik-e még? Szerintem a válasz igen.

0: Csíkszereda.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: A Running Festival Csíkszereda miatt szeptember 12-én szombaton útlezárásokra kerül sor a városban. A csíki transzjáratai reggel 10 és délután 3 óra között a megszokottal eltérő útvonalakon közlekednek. Érintett a 0-as, az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, valamint a 10-es számú járat. Az említett autóbuszok visszafele is a módosított útvonalon közlekednek. A Csíki Transz felhívja a figyelmet, hogy az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes változásokat. Ugyanakkor a Running Festival Csíkszereda szervezői arra kérik a csíksomjói kegytemplomban 10:30-kor kezdődő Mária napi misére készülőket, hogy lehetőleg gyalog induljanak a templomba. Ha mégis autóval közelítik meg a helyszínt, vegyék figyelembe, hogy csakis a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a kegytemplom parkolójába.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

dance.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Európa számos országában újabb drágulási hullám tapasztalható a benzinkutaknál. Franciaországban a dízel átlagára már elérte a literenkénti 2,30 €, és egyre nagyobb a félelem attól, hogy az üzemanyagok ára hamarosan a 3 eurós szintet is megközelítheti. A forgalmazó képviselői a napokban tárgyaltak a francia gazdasági és pénzügyminiszterrel, a megbeszélések azonban nem hoztak érdemi eredményt az árak csökkentésével kapcsolatban. A francia kormány nem tervezi az üzemanyagokat terhelő adók és jövedéki adók csökkentését, és általános támogatást sem kíván nyújtani a teljes lakosságnak. A kabinet ugyanakkor október végéig fenntartja a támogatást a kiszolgáltatott helyzetben lévő magánszemélyek és vállalkozások számára, amelyek működésükhöz nagy mértékben függnek a járművek használatától. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Clement Hunor jelezte, az RMDS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AOR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt a Penele támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Soring Grindianus szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorolt Clement Hunorra, annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE-s politikus arra is utalt, hogy amennyiben az AOR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AOR által kezdeményezett, vitatott tervezetet említette. Kimerült az idei évre elkülönített keret az Angel Salini nemzeti beruházási programban, közölte a Fejlesztési Minisztérium. Emiatt mától felfüggesztik a támogatási összegek átutalására vonatkozó kérelmek benyújtását a kijelölt digitális platformon. Akkor indítják újra, ha a kormány kiegészíti a program költségvetését. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik a 2025-ös sürgősségi kormányrendelet alapján saját költségvetésükből már jóvá hagyták a becsült összeg 20%-ának kifizetését, és a szükséges dokumentumokat is feltöltötték az alkalmazásokba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést, 20 fokot mérnek Csíkszeredában, 28-29 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, nyakunkon a hétvége, de még egy kis időt ki kell bírni, azaz menjen az a munkatempó, én szolgáltatom a zenéket. Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája.

0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban.
1: Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

Egy hónapig se bírná ki fizetés nélkül a hazai munkavállalók, csak nem fele. Derül ki a Román Kereskedelmi Bank friss kutatásából. A felmérés szerint a romániai dolgozók 48%-a tartalékok hiányában 30 nap alatt teljesen felélni a megtakarításait. A felmérés a lakosság pénzügyi műveltségét is tesztelte, ahol 10-ből mindössze 2 ember érte el a jó minősítést. Bár az infláció hatásaival a megkérdezette kevesebb, mint fele van tisztában, az online csalások felismerésében és a valuta árfolyamok hatásaiban meglepően tájékozottnak bizonyultak a válaszadók. A pénzügyi hírekről továbbra is a televízióból tájékozódunk, a legtöbben, de egyre többen fordulnak a közösségi médiához és a mesterséges intelligenciához. A megkérdezettek 14%-a a TikTokról, csak nem 5-e pedig a ChatGPT-ről kér pénzügyi tanácsot. Bár a tudás hiányos a vásárlási fegyelemben, az uniós átlag felett teljesítünk, azaz az embereknél 63% alaposan átgondolja a költségeit, mielőtt a pénztárhoz lépne.

0: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
7: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Örökbefogadó nyílt napot tartanak szeptember 13-án vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhelyen, hogy a gondozásukban lévő kutyák szerető és felelősségteljes gazdikra találjanak. A nyílt nap keretében a látogatóknak lehetőségük lesz személyesen is megismerni a menhely négylábú lakóit, közös sétára vinni őket és megtalálni a család hűséges kedvencét. A menhelynek jelenleg számos különböző korú és karakterű lakója van. A játékos kölyköktől, fiatal kutyáktól egészen a nyugodt felnőtteken át az idősebb, állandó otthonra vágyó kutyákig. A nyílt napra szeptember 13-án vasárnap délután 1 és 3 óra között kerül sor a városi menhelyen, a korábbi Pro Animália szomszédságában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Asafaridan and the Mojos, valamint a One Day Reckoning Song. Érdekességként említem, hogy Asafaridan hivatalosan is román állampolgár lett. Az izraeli művész, akinek a nagyszülei Romániából származnak, azt követően kapta meg a román állampolgárságot, a 2023-ban benyújtott kérelmét kedvezően bírálták el. Az énekes szerdán tette le az állampolgársági esküt. 3:42 van, bedobunk egy espresso macchiatót, rögtön utána pedig jöhet egy jó kis játék a Hungária nagy cirkusz szervezésében.

0: Espresso macchiato.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Minden szükséges információ elhangzott, indulhat a játék a Hungária Nagy Cirkusz, valamint a Fan FM Rádió közös szervezésében egy jó kis páros belépőért. 0724 860 000, ha figyelmes volt, tudja már a helyes választ. Hol ver sátrat Csíkszeredában a Hungária Nagy Cirkusz? Küldjön helyes választ és nyerjen páros belépőt.
3: FM Rádió. Fülig zene.

0: Lady Gaga és az Alejandro eltátottam a számot, majd elmaradt a sorsolás, pedig tartozom egy páros belépővel, sőt igazából kettővel, mert két számot fogok kisorsolni, de Csíkszeredában a Hungária Nagy Cirkusz a Kaufland mögötti területen vár majd sátrat. Ez volt a helyes válasz, aki figyelmes volt, elsőre tudta, és el is küldte nekem. Megnyomom először a gombot, és akkor ez a 954, illetve stop, megnyomtam másodikszor is, 238, két nyertesünk van. Gratulálok mindkét nyertesnek, kívánok nekik nagyon-nagyon jó szórakozást, majd az előadások alatt. Természetesen majd jövő héten folytatjuk nyereményekkel is. Ennyi fért az eheti utolsó kotyogóba, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Annak reményében búcsúzom, hogy jövő héten ismét hallunk egymásról.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy hónapig se bírnál ki fizetés nélkül a hazai munkavállalók, csak nem fele, derül ki a Román Kereskedelmi Bank friss kutatásából. A felmérés szerint a romániai dolgozók 48%-a tartalékok hiányában 30 nap alatt teljesen felélni a megtakarításait. A felmérés a lakosság pénzügyi műveltségét is tesztelte, ahol 10-ből mindössze 2 ember ért el jó minősítést. Bár az infláció hatásaival a megkérdezettek kevesebb, mint fele van tisztában, az online csalások felmérésében és a valutárfolyamok hatásaiban meglepően tájékozottnak bizonyultak a válaszadók. Románia idén megelőzheti Spanyolországot, és az Európai Unió 4. legnagyobb gabonatermelőjévé válhat. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a hazai gazdák mintegy 23,6 millió tonna gabonát takaríthatnak be 4,7 millió hektárról. A termésből 12,2 millió tonna búza, 7,5 millió tonna kukorica és 3,2 millió tonna árpa lehet. Bár ez 1,1 millió tonnával kevesebb a tavainál, Spanyolországban a kedvezőtlen időjárás miatt ennél nagyobb visszaesés tapasztalható. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Kelemen Hunor jelezte, az RMNTS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AUR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Soren Grindeanu szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorolt Kelemen Hunorra annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE politikusa utalt arra is, hogy amennyiben az AUR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AUR által kezdeményezett vitatott tervezetet említette. Kimerült az idei évre elkülönített keret az Angel Salini nemzeti beruházási programban, közölte a fejlesztési minisztérium. Mától felfüggesztik a támogatási összegek átutalására vonatkozó kérelmek fogadását, és akkor indítják újra, ha a kormány kiegészíti a program költségvetését. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik a 2025-ös sürgősségi kormányrendelet alapján saját költségvetésükből már jóvá hagyták a becsült összeg 20%-ának kifizetését, és a szükséges dokumentumokat feltöltötték az alkalmazásba. Számukra a pénzt már elkülönítették. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta ég volt, mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 28-29 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Running Festival Csíkszereda miatt szeptember 12-én szombaton útlezárásokra kerül sor a városban. A csíki transzjáratai reggel 10 és délután 3 óra között a megszokottal eltérő útvonalakon közlekednek. Érintett a 0-as, az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, valamint a 10-es számú járat. Az említett autóbuszok visszafele is a módosított útvonalon közlekednek. A Csíki Transz felhívja a figyelmet, hogy az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes változásokat. Ugyanakkor a Running Festival Csíkszereda szervezői arra kérik a csíksomjói Kegytemplomban 10:30-kor kezdődő Mária napi misére készülőket, hogy lehetőleg gyalog induljanak a templomba. Ha mégis autóval közelítik meg a helyszínt, vegyék figyelembe, hogy csakis a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a Kegytemplom parkolójába.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egy hónapig se bírnák ki fizetés nélkül a hazai munkavállalók, csak nem fele, derül ki a Román Kereskedelmi Bank friss kutatásából. A felmérés szerint a romániai dolgozók 48%-a tartalékok hiányában 30 nap alatt teljesen felélni a megtakarításait. A felmérés a lakosság pénzügyi műveltségét is tesztelte, ahol 10-ből mindössze 2 ember ért el jó minősítést. Bár az infláció hatásaival a megkérdezettek kevesebb, mint fele van tisztában, az online csalások felmérésében és a valutárfolyamok hatásaiban meglepően tájékozottnak bizonyultak a válaszadók. Románia idén megelőzheti Spanyolországot, és az Európai Unió negyedik legnagyobb gabonatermelőjévé válhat. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a hazai gazdák mintegy 23,6 millió tonna gabonát takaríthatnak be 4,7 millió hektárról. A termésből 12,2 millió tonna búza, 7,5 millió tonna kukorica és 3,2 millió tonna árpa lehet. Bár ez 1,1 millió tonnával kevesebb a tavainál, Spanyolországban a kedvezőtlen időjárás miatt ennél nagyobb visszaesés tapasztalható. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Kelemen Hunor jelezte, az RMNTS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AUR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Soringrind János szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorolt Kelemen Hunorra annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE politikusa utalt arra is, hogy amennyiben az AUR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AUR által kezdeményezett vitatott tervezetet említette. Kimerült az idei évre elkülönített keret az Angel Salini nemzeti beruházási programban, közölte a fejlesztési minisztérium. Mától felfüggesztik a támogatási összegek átutalására vonatkozó kérelmek fogadását, és akkor indítják újra, ha a kormány kiegészíti a program költségvetését. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik a 2025-ös sürgősségi kormányrendelet alapján saját költségvetésükből már jóvá hagyták a becsült összeg 20%-ának kifizetését, és a szükséges dokumentumokat feltöltötték az alkalmazásba. Számukra a pénzt már elkülönítették. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta ég volt, mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 28-29 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök jelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt a Penele nem fogja meggátolni az előrehozott választások megtartását, ha ez a megoldás szükséges a jelenlegi romániai politikai válság feloldásához. A B1 televízióban csütörtök este nyilatkozó Penele elnöktől megkérdezték, mire készül a pártja a közeljövőben. Kormányzásra, ellenzékbevonulásba, vagy esetleg előrehozott választásokat szeretne. Bolozsán kifejtette, hogy amennyiben továbbra sem sikerül új kormányt alakítani, és tartós patthelyzet alakul ki, az alkotmány lehetővé teszi az előrehozott választások kiírását. Amennyiben ez bekövetkezik, és az államelnök úgy ítéli meg, hogy ez a megoldás segít a politikai válság feloldásában, nem fogjuk akadályozni a lépést, szögezte le az idézett liberális elnök. Végső soron, ha nem vagyunk képesek megoldást találni, hogy a dolgok működjenek, ha a pártok továbbra is mereven ragaszkodnak álláspontjukhoz, az előrehozott választások nem a legegyszerűbb megoldás, de az alkotmány által biztosított valós lehetőség. Fogalmaz Ilija Bolozsán, akit az Agile Press idéz. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Kelemen Hunor már korábban jelezte, az RMDS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AUR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt a Penele támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Szorin Grindjánus szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorol Kelemen Hunorra annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE-s politikus arra is utalt, hogy amennyiben az AUR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AUR által kezdeményezett, vitatott tervezetet említette. A kerékpárosok szabálytalanságai vezetik a baleseti statisztikákat Hargita megyében. Az év első 8 hónapjában történt 71 súlyos közúti szerencsétlenség, több mint egyharmadáért a biciklisek a felelősek. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság csütörtöki csíkszeredai sajtótájékoztatóján elhangzott adatok szerint január és augusztus között 10 ember vesztette életét, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben megsérültek az utakon. A balesetek legfőbb kiváltó okai a kerékpárosok szabálytalanságai, amelyek mögött gyakran az ittas vezetés áll. Ez pedig a gyors hajtás követi. A hatóságok adatai szerint a könnyebb kimenetelő balesetek száma kissé csökkent az előző évhez képest, ám a rendőrség így is több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabott ki az éveleje óta, és csaknem 2100 jogosítványt vont be a szabályszegők aderenciájának megfékezésére, írja a masszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz javarészt napos időjárás, helyenként élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. A csúcsérték térségünkben 28-29 fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 26 Celsius fokot mérnek. A közelgő hétvége időjárását tekintve masszív lehűlés következik, marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 17-21 fok közé tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene. FM 87.6. Csíkszereda.

0: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátor képzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
4: Reklámot hallottak!

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Running Festival Csíkszereda miatt szeptember 12-én szombaton útlezárásokra kerül sor a városban. A csíki transzjáratai reggel 10 és délután 3 óra között a megszokottal eltérő útvonalakon közlekednek. Érintett a 0-as, az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, valamint a 10-es számú járat. Az említett autóbuszok visszafele is a módosított útvonalon közlekednek. A Csíki Transz felhívja a figyelmet, hogy az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes változásokat. Ugyanakkor a Running Festival Csíkszereda szervezői arra kérik a csíksomjói Kegytemplomban 10:30-kor kezdődő Mária napi misére készülőket, hogy lehetőleg gyalog induljanak a templomba. Ha mégis autóval közelítik meg a helyszínt, vegyék figyelembe, hogy csakis a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a Kegytemplom parkolójába.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Örökbefogadó nyílt napot tartanak szeptember 13-án vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhelyen, hogy a gondozásukban lévő kutyák szerető és felelősségteljes gazdikra találjanak. A nyílt nap keretében a látogatóknak lehetőségük lesz személyesen is megismerni a menhely négylábú lakóit, közös sétára vinni őket és megtalálni a család hűséges kedvencét. A menhelynek jelenleg számos különböző korú és karakterű lakója van, a játékos kölyköktől, fiatal kutyáktól egészen a nyugodt felnőtteken át az idősebb, állandó otthonra vágyó kutyákig. A nyílt napra szeptember 13-án vasárnap délután 1 és 3 óra között kerül sor a városi menhelyen, a korábbi Pro Animália szomszédságában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében.
0: Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban. Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök jelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt a PNL nem fogja meggátolni az előrehozott választások megtartását, ha ez a megoldás szükséges a jelenlegi romániai politikai válság feloldásához. A B1 televízióban csütörtök este nyilatkozó PNL elnöktől megkérdezték, mire készül a pártja a közeljövőben. Kormányzásra, ellenzékbevonulásba, vagy esetleg előrehozott választásokat szeretne. Bolozsán kifejtette, hogy amennyiben továbbra sem sikerül új kormányt alakítani, és tartós patthelyzet alakul ki, az alkotmány lehetővé teszi az előrehozott választások kiírását. Amennyiben ez bekövetkezik, és az államelnök úgy ítéli meg, hogy ez a megoldás segít a politikai válság feloldásában, nem fogjuk akadályozni a lépést, szögezte le az idézett liberális elnök. Végső soron, ha nem vagyunk képesek megoldást találni, hogy a dolgok működjenek, ha a pártok továbbra is mereven ragaszkodnak álláspontjukhoz, az előrehozott választások nem a legegyszerűbb megoldás, de az alkotmány által biztosított valós lehetőség. Fogalmaz Ilija Bolozsán, akit az Ager Press idéz. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Kelemen Hunor már korábban jelezte, az RMDS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AUR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt a PNL támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Szoring Grindjánus szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorol Kelemen Hunorra annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE-s politikus arra is utalt, hogy amennyiben az AUR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AUR által kezdeményezett, vitatott tervezetet említette. A kerékpárosok szabálytalanságai vezetik a baleseti statisztikákat Hargita megyében. Az év első 8 hónapjában történt 71 súlyos közúti szerencsétlenség, több mint egyharmadáért a biciklisek a felelősek. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság csütörtöki csíkszeredai sajtótájékoztatóján elhangzott adatok szerint január és augusztus között 10 ember vesztette életét, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben megsérültek az utakon. A balesetek legfőbb kiváltó okai a kerékpárosok szabálytalanságai, amelyek mögött gyakran az ittas vezetés áll. Ez pedig a gyors hajtás követi. A hatóságok adatai szerint a könnyebb kimenetelő balesetek száma kissé csökkent az előző évhez képest, ám a rendőrség így is több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabott ki az éveleje óta, és csaknem 2100 jogosítványt vont be a szabályszegők aderenciájának megfékezésére, írja a masszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz javarészt napos időjárás, helyenként élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. A csúcsérték térségünkben 28-29 fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 26 Celsius fokot mérnek. A közelgő hétvége időjárását tekintve masszív lehűlés következik, marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 17-21 fok közé tehető.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvény biztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszínemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os sebszeleg bolonyai lazanyéra 16 lej 79 baniért a Lidl Plus-szal, a hazai piros kápia paprikára kilónként 7 lej 49 baniért, valamint az 1 kg-os Don Café szemes kávéra 48 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
6: Reklámot hallottak.

0: van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az 1 kg-os Pilosz friss tehén túró 13,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 26,99 bani, és a Hass Avocado 700 g-os kiszerelésben 10,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt a PNL nem fogja meggátolni az előrehozott választások megtartását. Ha ez a megoldás szükséges a jelenlegi romániai politikai válság feloldásához. A B1 televízióban csütörtök este nyilatkozó PNL elnöktől megkérdezték, mire készül a pártja a közeljövőben. Kormányzásra, ellenzékbevonulásba, vagy esetleg előrehozott választásokat szeretne. Bolozsán kifejtette, hogy amennyiben továbbra sem sikerül új kormányt alakítani, és tartós patthelyzet alakul ki, az alkotmány lehetővé teszi az előrehozott választások kiírását. Amennyiben ez bekövetkezik, és az államelnök úgy ítéli meg, hogy ez a megoldás segít a politikai válság feloldásában, nem fogjuk akadályozni a lépést, szögezte le az idézett liberális elnök. Végső soron, ha nem vagyunk képesek megoldást találni, hogy a dolgok működjenek, ha a pártok továbbra is mereven ragaszkodnak álláspontjukhoz, az előrehozott választások nem a legegyszerűbb megoldás, de az alkotmány által biztosított valós lehetőség. Fogalmaz Ilija Bolozsán, akit az Ager Press idéz. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Kelemen Hunor már korábban jelezte, az RMDS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AUR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt a PNL támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Szorin Grindjánus szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorol Kelemen Hunorra annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE-s politikus arra is utalt, hogy amennyiben az AUR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AUR által kezdeményezett, vitatott tervezetet említette. A kerékpárosok szabálytalanságai vezetik a baleseti statisztikákat Hargita megyében. Az év első 8 hónapjában történt 71 súlyos közúti szerencsétlenség, több mint egyharmadáért a biciklisek a felelősek. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság csütörtöki csíkszeredai sajtótájékoztatóján elhangzott adatok szerint január és augusztus között 10 ember vesztette életét, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben megsérültek az utakon. A balesetek legfőbb kiváltó okai a kerékpárosok szabálytalanságai, amelyek mögött gyakran az ittas vezetés áll. Ez pedig a gyors hajtás követi. A hatóságok adatai szerint a könnyebb kimenetelő balesetek száma kissé csökkent az előző évhez képest, ám a rendőrség így is több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabott ki az éveleje óta, és csaknem 2100 jogosítványt vont be a szabályszegők aderenciájának megfékezésére, írja a masszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz javarészt napos időjárás, helyenként élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. A csúcsérték térségünkben 28-29 fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 26 Celsius fokot mérnek. A közelgő hétvége időjárását tekintve masszív lehűlés következik, marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 17-21 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak!

0: Tina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 49 bani, és a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
1: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton. Halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Reklámot hallott. Tuck.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Örökbefogadó nyílt napot tartanak szeptember 13-án vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhelyen, hogy a gondozásukban lévő kutyák szerető és felelősségteljes gazdikra találjanak. A nyílt nap keretében a látogatóknak lehetőségük lesz személyesen is megismerni a menhely négylábú lakóit, közös sétára vinni őket és megtalálni a család hűséges kedvencét. A menhelynek jelenleg számos különböző korú és karakterű lakója van, a játékos kölyköktől, fiatal kutyáktól egészen a nyugodt felnőtteken át az idősebb, állandó otthonra vágyó kutyákig. A nyílt napra szeptember 13-án vasárnap délután 1 és 3 óra között kerül sor a városi menhelyen, a korábbi Pro Animália szomszédságában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az 1 kg-os Pilosz friss tehéntúró 13,99 bani, a 750 ml-es Primadonna extra szűz olívaolaj 26,99 bani, és a Hass avokádó 700 g-os kiszerelésben 10,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíksz.

0: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fenete. Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök jelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt a PNL nem fogja meggátolni az előrehozott választások megtartását. Ha ez a megoldás szükséges a jelenlegi romániai politikai válság feloldásához. A B1 televízióban csütörtök este nyilatkozó PNL elnöktől megkérdezték, mire készül a pártja a közeljövőben. Kormányzásra, ellenzékbevonulásba, vagy esetleg előrehozott választásokat szeretne. Balozsán kifejtette, hogy amennyiben továbbra sem sikerül új kormányt alakítani, és tartós patthelyzet alakul ki, az alkotmány lehetővé teszi az előrehozott választások kiírását. Amennyiben ez bekövetkezik, és az államelnök úgy ítéli meg, hogy ez a megoldás segít a politikai válság feloldásában, nem fogjuk akadályozni a lépést, szögezte le az idézett liberális elnök. Végső soron, ha nem vagyunk képesek megoldást találni, hogy a dolgok működjenek, ha a pártok továbbra is mereven ragaszkodnak álláspontjukhoz, az előrehozott választások nem a legegyszerűbb megoldás, de az alkotmány által biztosított valós lehetőség. Fogalmaz Ilija Bolozsán, akit az Ager Press idéz. Komoly nézeteltérések vannak a leendő kormánykoalícióról folytatott tárgyalásokon, számol be politikai forrásokra hivatkozva a Digi24. Kelemen Hunor már korábban jelezte, az RMDS csak abban az esetben támogatná az új kormányt, ha az AUR és az SOS Románia nem vesz részt a parlamenti többségben. Ennek azonban jelenleg akadálya, hogy a Nemzeti Liberális Párt a PNL támogatása nélkül nehéz olyan többséget kialakítani, amelyből kimaradna a két szuverenista párt. A Digi24 értesülései szerint Szorin Grindjánus szociáldemokrata pártelnök nyomást gyakorol Kelemen Hunorra annak érdekében, hogy az RMDS támogassa a PESZEDE részvételével megalakuló kormányt. A PESZEDE-s politikus arra is utalt, hogy amennyiben az AUR törvénytervezeteket terjeszt a parlament elé, a PESZEDE hajlandó lehet ezeket megszavazni. Példaként a román zászló napjáról szóló, az AUR által kezdeményezett, vitatott tervezetet említette. A kerékpárosok szabálytalanságai vezetik a baleseti statisztikákat Hargita megyében. Az év első 8 hónapjában történt 71 súlyos közúti szerencsétlenség, több mint egyharmadáért a biciklisek a felelősek. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság csütörtöki csíkszeredai sajtótájékoztatóján elhangzott adatok szerint január és augusztus között 10 ember vesztette életét, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben megsérültek az utakon. A balesetek legfőbb kiváltó okai a kerékpárosok szabálytalanságai, amelyek mögött gyakran az ittas vezetés áll. Ez pedig a gyors hajtás követi. A hatóságok adatai szerint a könnyebb kimenetelő balesetek száma kissé csökkent az előző évhez képest, ám a rendőrség így is több mint 24 ezer közlekedési bírságot szabott ki az éveleje óta, és csaknem 2100 jogosítványt vont be a szabályszegők aderenciájának megfékezésére, írja a masszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz javarészt napos időjárás, helyenként élénk széllel, amely ronthat a hőérzeten. A csúcsérték térségünkben 28-29 fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 26 Celsius fokot mérnek. A közelgő hétvége időjárását tekintve masszív lehűlés következik, marad a változóan felhős égbolt mellett a javarészt száraz, napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 17-21 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.
3: On the train I always think about you at your stop. Gotta fight like how to stop myself from getting.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.
3: You're the darkest part of me.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: kérdés. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Running Festival Csíkszereda miatt szeptember 12-én szombaton útlezárásokra kerül sor a városban. A csíki transzjáratai reggel 10 és délután 3 óra között a megszokottal eltérő útvonalakon közlekednek. Érintett a 0-as, az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, valamint a 10-es számú járat. Az említett autóbuszok visszafele is a módosított útvonalon közlekednek. A Csíki Transz felhívja a figyelmet, hogy az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes változásokat. Ugyanakkor a Running Festival Csíkszereda szervezői arra kérik a csíksomjói Kegytemplomban 10:30-kor kezdődő Mária napi misére készülőket, hogy lehetőleg gyalog induljanak a templomba. Ha mégis autóval közelítik meg a helyszínt, vegyék figyelembe, hogy csakis a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a Kegytemplom parkolójába.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Running Festival Csíkszereda miatt szeptember 12-én szombaton útlezárásokra kerül sor a városban. A csíki transzjáratai reggel 10 és délután 3 óra között a megszokottal eltérő útvonalakon közlekednek. Érintett a nullás, az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, valamint a 10-es számú járat. Az említett autóbuszok visszafele is a módosított útvonalon közlekednek. A Csíki Transz felhívja a figyelmet, hogy az utazás megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes változásokat. Ugyanakkor a Running Festival Csíkszereda szervezői arra kérik a csíksomjói Kegytemplomban 10:30-kor kezdődő Mária napi misére készülőket, hogy lehetőleg gyalog induljanak a templomba. Ha mégis autóval közelítik meg a helyszínt, vegyék figyelembe, hogy csakis a Nagymező utcán keresztül juthatnak el a Kegytemplom parkolójába.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül. Fűrik zene!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Örökbefogadó nyílt napot tartanak szeptember 13-án vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhelyen, hogy a gondozásukban lévő kutyák szerető és felelősségteljes gazdikra találjanak. A nyílt nap keretében a látogatóknak lehetőségük lesz személyesen is megismerni a menhely négylábú lakóit, közös sétára vinni őket és megtalálni a család hűséges kedvencét. A menhelynek jelenleg számos különböző korú és karakterű lakója van, a játékos kölyköktől, fiatal kutyáktól egészen a nyugodt felnőtteken át az idősebb, állandó otthonra vágyó kutyákig. A nyílt napra szeptember 13-án vasárnap délután 1 és 3 óra között kerül sor a városi menhelyen, a korábbi Pro Animália szomszédságában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, a karakor.

0: Anya.
1: This is something special about music, music, music. Trust your DJ.
2: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
3: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás. Check it out.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene. You know that I be sexy.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

0: mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM.
1: Fun FM.
2: Check this.
1: Check this and dance.